A sljedeće oblak, ciklus oblaka, ali između toga, između ta dva ciklusa, ja ću izvesti jednu foničnu poeziju na mađarskom jeziku. Naslov je Bela ptica. O fehér madár, a csontból nem sokára szép fehér madár lett. Felszállt, s ezt énekelte. Anyám megölt, apa meg evett. Kis testvérem, Mariskám, összeszedte csontocskám, kötötte sejjem kendőbe, tette bocfa tövébe.

Itvoni tu. Da si. Sip modar let belülleme. Ezt meghallották, s tettek a fejébe egy gyönyörű szép kalapot.